Hallo, hallo, itt rádió, hallo, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, itt rádió.

itt rádió, halló, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, halló, itt rádió.

Halló, halló, itt rádió, halló, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, halló, itt rádió.